Csalán volt cserékodék. Szóján bé. Bari vartan kélie. Bréna van léleti. Or csészé csészé. ऐसे समय पर आप सबको जय